0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források, mentik az űzgidákat, futóverseny lesz holnap. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Mentik az űzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 űzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősukta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szakmai konferencia az élmény alapú tanítási módszerekről, tárlatvezetések az érsekségnél a múzeumok éjszakáján, újra lehet majd pályázni gazdaság átadására. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Terjednek a tapasztalatok az élmény alapú tanulásról. A komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait mutatták be a szakemberek az EGRI Egyetemen tartott tanácskozáson, számolt be róla az intézmény. A rendezvényen az Innovatív Tanulási Környezetek kutatócsoport tagjai is részt vettek, hogy megosszák a hallgatókkal a területen elért legújabb eredményeiket. A program célja a pedagógus képzés módszertani megújítása, hogy egyre több tanuló érhessen el sikereket az iskolában, és csökkenjen a lemorzsolódásuk. A szakmai találkozón elhangzott, hogy a kidolgozott alprogramok sikeresen épülnek be a mindennapi oktatási gyakorlatba, amit a résztvevő partneriskolák tapasztalatai is megerősítenek. A kutatók és oktatók kiemelték a játékos és interaktív feladatok fontosságát a diákok motivációjának fenntartásában. Az esemény zárásaként a szakemberek vázolták a jövőbeni fejlesztési irányokat, amelyek tovább erősítik a módszertan hazai elterjedését. Lezárult a műszaki átadás átvételi eljárás Egerben a Cifrakapu úton. A forgalmas Felsővárosi utcában jelentős útszélesítési és parkoló kialakítási munkálatokat végeztek a szakemberek. A beruházás részeként csaknem 50 új parkolóhely létesült a sűrűn lakott területen. Emellett megújultak a buszöblök is, ami komoly előrelépést jelent a környéken élőknek. A városvezetés a tervezett fejlesztéseket rendben elfogadta, azonban a kivitelezés során pluszban megrendelt kopóréteg csere aszfaltozását még vizsgálják a szakértők. A lakossági tapasztalatok és a vizsgálatok szerint az új aszfalt felület kissé egyenetlen, helyenként hullámos lett, így a döntéshozók az erre eső kifizetést a vizsgálatok lezárultáig visszatartják, közölte a város vezetése. A kivitelező helyi vállalkozással egyetértésben törekednek a megnyugtató szakmai megoldásra. Az új parkolókat és a megváltozott forgalmi rendet a lakosok már most biztonsággal használhatják a mindennapokban. Elutasította saját megszüntetését a Horthy képviselőtestület a legutóbbi ülésén, így a faluvezetés a korábbi összetételben folytatja a munkáját, olvasható a Vármegyei Napilapban. A településen a belső feszültségek és az állandó viták miatt kezdeményezték a testület feloszlatását, amiután időközi választást kellett volna kiírni. A javaslatot végül a határozatképes grémium többsége nem szavazattal elutasította, így a falu irányítása változatlan maradt. A döntéshozók a szavazást követően közös nevezőre jutottak és kijelentették, hogy a lakosok érdekeit szem előtt tartva bizonyos változtatásokra és finom hangolásokra van szükség a hatékony működéshez. A helyi vezetés bízik abban, hogy az ellentétek enyhülnek és a békesség váltja fel a korábbi feszült közhangulatot. Az ügyviteli folyamatok és a lakossági szolgáltatások így folyamatosan biztosítottak maradnak a nagyközségben. Eltörölték a teljes körű látogatási tilalmat a Pétervásárán működő időskorúak gondozóházában, hívta fel a figyelmet a megyei hírlap. Az intézmény vezetése a korlátozások teljes feloldásáról döntött, miután a gondozottak és a dolgozók körében is megszűnt a korábban tapasztalt fertőzés veszély. A szakemberek folyamatosan figyelték a lakók egészségügyi állapotát, és a legfrissebb adatok alapján már biztonságosan fogadhatnak vendégeket az idős emberek. A hozzátartozók a jövőben a megszokott rend szerint látogathatják szeretteiket az intézményben. A vezetőség ugyanakkor arra kéri a látogatókat, hogy a megelőzés érdekében továbbra is figyeljenek az alapvető higiéniás szabályok betartására. A légúti panaszokkal küszködő vendégektől azt kérik a szakemberek, hogy saját és hozzátartozóik védelmében halasszák el a látogatást. Egész évben a fiatalokról és a közös élményekről szól a Fiatalok utcája Egerben. A június 19-én megnyíló kezdeményezés célja egy új közösségi tér létrehozása, írják Eger hivatalos oldalán. A belvárosi helyszínen kreatív akcióknak, ifjúsági programoknak adnak otthont a jövőben, miközben a helyi diákok saját ötleteikkel is formálhatják, milyen tartalommal töltsék meg azt. A fejlesztést a szakemberek nem egyetlen rendezvényre tervezik, a terület évközben folyamatosan új funkciókkal gazdagodik. A tervek között közösségi ülőhelyek, üzenőfalak és egy különleges installáció kialakítása is szerepel, ami hosszú távon igazi találkozási ponttá teheti a helyszínt. A döntéshozók kiemelten fontosnak tartják, hogy a fejlesztések a valós igényekre épüljenek, ezért online is várják a javaslatokat. A kezdeményezés alakításában a fiatalok csütörtökön egy fórumon személyesen is megoszthatják elképzeléseiket. Rendhagyó programokkal várja a látogatókat az Egri Főegyház megye a múzeumok éjszakája alkalmából jövő héten szombaton. Az érdeklődők szakvezetéssel egybekötött sétákon fedezhetik fel a Heves vármegyei székhely egyházi örökségét és rejtett kincseit. Megnyitja kapuit a belvárosi bazilika, ahol a látogatás egy ünnepi orgonakoncerttel veszi kezdetét az esti órákban. Ezzel párhuzamosan óránként indulnak csoportok az érseki palotába, valamint a monumentális érseki pincerendszerbe is, ami izgalmas kalandokat tartogat a történelem kedvelőinek, ígérik a szervezők. Az egri helyszínek mellett a közeli Bélapát falvai ciszterci apátság is bekapcsolódik a rendezvény sorozatba, itt egy helyi zeneiskola növendékei adnak hangversenyt a vendégeknek. A bemutatókon való részvétel létszámstophoz kötött, így a helyeket kizárólag előzetes regisztrációval lehet biztosítani. Jelentkezni telefonon vagy a belvárosi látogatóközpontban lehet személyesen. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
3: Be kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, a állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Az afrikai sertéspest is ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók, szigorú járványügyi szabályokat kell betartaniuk. Egyelőre messze még a kánikula és csapadék is várható még Hevesben, további részletek az időjárás jelentésben. Elszórt záporokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Egerben 25 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 14 fokig hűl a levegő. Holnap zivatarok is kialakulhatnak, előtte a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 30 fok is lehet, majd egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 6-a van, szombat, és természetesen a legjobb zenéket bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem Sarah Connor, ugyanarra csábít minket, hogy feküdjünk vissza az ágyba. Let's Get Back to the Bad Boy-jal érkezik majd, az óra elsője pedig Lőkém és Krisztina Aguilera közösen rádiózunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 6-a van szombat. A mai napon a névnaposok, a Norbertek és a Szintiák. Isten értesse őket, és a születésnaposok között Báj Alex van. Isten értesse őt is. Ezen a napon van a svéd zászló napja. A témáinkkal pedig hamarosan érkezek. Hozok majd egy olyat is, ami Beyoncével és Taylor Swift-tel is kapcsolatos lesz egyaránt, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Sarah Connorral megyünk tovább. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most a Besten. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Brand New Heavies és a Sometimes. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a nap témáit, hát már mondom is, 7 óra után Beyoncé és Taylor Swift fog a középpontba kerülni, nem véletlenül, hisz bekerülnek a kongresszusi könyvtárba, jönnek erről majd a részletek, 8 óra után pedig egy csillagászati randevú lesz méghozzá, ugyanis együtt áll a Vénusz és a Jupiter, ezt is körbe fogjuk természetesen járni, és végül 9 óra után sport méghozzá a 2026-os labdarúgó világbajnokságról ejtünk néhány szót, ugyanis nem sokára startol majd, úgyhogy jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Most egy rövid szünet következik, aztán a híreket követően a Daft Punk-kel és az All Around the World-től például majd folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új és állandó közösségi teret kapnak az egri fiatalok a belvárosban. Nem oszlatta fel magát Hort képviselőtestülete, támad az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Egész évben a fiatalokról és a közös élményekről szól a Fiatalok utcája Egerben. A június 19-én megnyíló kezdeményezés célja egy új közösségi tér létrehozása, írják Eger hivatalos oldalán. A belvárosi helyszínen kreatív akcióknak, ifjúsági programoknak adnak otthont a jövőben, miközben a helyi diákok saját ötleteikkel is formálhatják, milyen tartalommal töltsék meg azt. A tervek között közösségi ülőhelyek, üzenőfalak és egy különleges installáció kialakítása is szerepel, ami hosszú távon igazi találkozási ponttá teheti a helyszínt. A döntéshozók kiemelten fontosnak tartják, hogy a fejlesztések a valós igényekre épüljenek, ezért online is várják a javaslatokat. A kezdeményezés alakításában a fiatalok csütörtökön egy fórumon személyesen is megoszthatják elképzeléseiket. Nem oszlatta fel magát a Horthy képviselőtestület a legutóbbi ülésén, miután a grémium többsége nemmel szavazott a javaslatra, olvasható a Vármegyei Napilapban. A belső viták miatt kezdeményezett indítvány elutasítása után a döntéshozók közös megegyezéssel folytatják a munkát. A település vezetői bíznak abban, hogy az ellentétek helyett a lakók érdekei kapnak főszerepet a jövőben. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: Tényleg be kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, ért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, de az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Az afrikai sertéspest is ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók, szigorú járványügyi szabályokat kell betartaniuk. Elszórt záporokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Egerben 25 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 14 fokig hűl a levegő. Holnap zivatarok is kialakulhatnak, előtte a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 30 fok is lehet, majd egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Bianca Balaton és kész. Best FM a legjobb zenék, pár szót ejtsünk az időjárásról. Ma kifejezetten változékony, de alapvetően meleg nyárias nap áll előttünk. Déli részén az országnak este felé előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok, a csúcshőmérséklet pedig Budapesten 29 lesz, Pécsen 24, Dunaújvárosban 26, Székesfehérváron 25, Egerben pedig 24 fokot mérhetünk majd. A legjobb zenék pedig természetesen érkeznek az ébredés és a napindítása mellé. A Daft Punk-kal megyünk tovább, szól az All Around the World.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a legjobb zenékkel, és mellette pedig a nap első témája érkezik, ami nem mással, meg nem másokkal kapcsolatos, mint Taylor Swift-tel és Beyoncé-vel, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba. Hogy ez mit jelent, azt majd elárulom, na meg persze azt is, hogy mi lesz itt velem például többek között a következő órába. Hát Kenny Dope és a Bucketheads közöse már biztos, ugyanis a The Bump majd szólni fog 7 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Átvették, de nem fizetik ki teljesen a Cifra kaput felújítását. Megszüntették a látogatási tilalmat Pétervásárán, 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Lezárult a műszaki átadás átvételi eljárás Egerben a Cifra kapu úton. A forgalmas Felsővárosi utcában jelentős útszélesítési és parkoló kialakítási munkálatokat végeztek a szakemberek. A beruházás részeként csaknem 50 új parkolóhely létesült a sűrűn lakott területen. Emellett megújultak a buszöblök is, ami komoly előrelépést jelent a környéken élőknek. A városvezetés a tervezett fejlesztéseket rendben elfogadta, azonban a kivitelezés során pluszban megrendelt kopóréteg csere aszfaltozását még vizsgálják a szakértők. A lakossági tapasztalatok és a vizsgálatok szerint az új aszfalt felület kissé egyenetlen, helyenként hullámos lett, így a döntéshozók az erre eső kifizetést a vizsgálatok lezárultáig visszatartják, közölte a város vezetése. A kivitelező helyi vállalkozással egyetértésben törekednek a megnyugtató szakmai megoldásra. Az új parkolókat és a megváltozott forgalmi rendet a lakosok már most biztonsággal használhatják a mindennapokban. Eltörölték a teljes körű látogatási tilalmat a Pétervásárán működő időskorúak gondozóházában, hívta fel a figyelmet a megyei hírlap. Az intézmény vezetése a korlátozások teljes feloldásáról döntött, miután a gondozottak és a dolgozók körében is megszűnt a korábban tapasztalt fertőzés veszély. A hozzátartozók a jövőben a megszokott rend szerint látogathatják szeretteiket az intézményben. A vezetőség ugyanakkor arra kéri a látogatókat, hogy a megelőzés érdekében továbbra is figyeljenek az alapvető higiéniás szabályok betartására. A légúti panaszokkal küszködő vendégektől azt kérik a szakemberek, hogy saját és hozzátartozóik védelmében halasszák el a látogatást. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupcióellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Elszórt záporokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Egerben 25 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 14 fokig hűl a levegő. Holnap zivatarok is kialakulhatnak, előtte a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 30 fok is lehet, majd egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány Amerika és a kongresszusi könyvtár, és azon belül is az audio részleg, ugyanis most jön két pop királynő, aki bekerült, és hát ezáltal halhatatlan lett a dala, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is így június 6-án reggel az ébredés és a napirítás mellé indulunk, Szijjával! A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori!
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jones and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog, és hát kíváncsian várom, hogy ki kit szavazna be egy ilyen örök rangú zenei könyvtárba, hogy mindig a halhatatlanok között legyen az a sláger, hogy jól elmentsék a jövőnek, hogyha lehet így mondani. A telefon és Viber szám 0620-55-55-155, én pedig most folytatom a legjobb zenékkel, innen is lenne mit beválogatni, igaz? Például a következőt Tom Novitól most itt a Besten, ugyanis ő szól most az Ébredés és a Napindítás mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, a Black Eyed Peas-szel ébredhettünk, ez volt a Pump It Up. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 6-a van szombat, a névnaposok, a Norbertek és a Szintiák, a születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a svéd zászló napja, és 2 óra téma pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után egy csillagászati randevúval fogunk foglalkozni, 9 órakor pedig ellátogatunk a labdarúgó világbajnokságra, ugyanis nem sokára startol a 2026-os idény, méghozzá Amerikában, Kanadában és Mexikóban. Ez a 3 ország rendezi közösen, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, most egy rövid szünet, aztán például majd Lisa Stanfield-el és a Real Thing-el megyünk tovább a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Schlager legfrissebb hírei a 100,7 Best FM.
1: Szakmai konferencia az élmény alapú tanítási módszerekről, tárlatvezetések az érsekségnél a múzeumok éjszakáján, újra lehet majd pályázni gazdaság átadására. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Terjednek a tapasztalatok az élmény alapú tanulásról. A komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait mutatták be a szakemberek az EGRI Egyetemen tartott tanácskozáson, számolt be róla az intézmény. A rendezvényen az Innovatív Tanulási Környezetek kutatócsoport tagjai is részt vettek, hogy megosszák a hallgatókkal a területen elért legújabb eredményeiket. A program célja a pedagógus képzés módszertani megújítása, hogy egyre több tanuló érhessen el sikereket az iskolában, és csökkenjen a lemorzsolódásuk. A szakmai találkozón elhangzott, hogy a kidolgozott alprogramok sikeresen épülnek be a mindennapi oktatási gyakorlatba, amit a résztvevő partneriskolák tapasztalatai is megerősítenek. A kutatók és oktatók kiemelték a játékos és interaktív feladatok fontosságát a diákok motivációjának fenntartásában. Az esemény zárásaként a szakemberek vázolták a jövőbeni fejlesztési irányokat, amelyek tovább erősítik a módszertan hazai elterjedését. Rendhagyó programokkal csatlakozik az EGRI Főegyházmegye a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény sorozathoz jövő szombaton. Tárlatvezetések indulnak a Bazilikában, az Érseki Palotában, a Pincerendszerben, valamint a közeli Bélapántfalvai apátságban is. A hangversenyekkel színesített kulturális sétákon a részvétel korlátozott, ami miatt előzetes regisztráció szükséges, közölték a szervezők. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: És most néhány szó az időjárásról. Elszórt záporokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Egerben 25 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 14 fokig hűl a levegő. Holnap zivatarok is kialakulhatnak, előtte a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 30 fok is lehet, majd egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

hogy ez a két csaj bizony összeveszett egy pasin. Ők aztán ráhúztak egy lapátot, és megcsináltak egy bomba világslágert, és szerintem ennek lett köszönhetően ez a nagy siker. Jön Brandy és Mónika, és a The Boy Is Mine most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk a világűrbe, ugyanis jön a Vénusz és a Jupiter egy csillagászati randevúval, hogy ez mit jelent, azt is elmondom, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a De La Soul, a Ring Ring Ringgel.
2: Hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what's your name and your number, and I'll get back to you.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új és állandó közösségi teret kapnak az egri fiatalok a belvárosban. Nem oszlatta fel magát Hort képviselőtestülete, támad az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Egész évben a fiatalokról és a közös élményekről szól a Fiatalok utcája Egerben. A június 19-én megnyíló kezdeményezés célja egy új közösségi tér létrehozása, írják Eger hivatalos oldalán. A belvárosi helyszínen kreatív akcióknak, ifjúsági programoknak adnak otthont a jövőben, miközben a helyi diákok saját ötleteikkel is formálhatják, milyen tartalommal töltsék meg azt. A tervek között közösségi ülőhelyek, üzenőfalak és egy különleges installáció kialakítása is szerepel, ami hosszú távon igazi találkozási ponttá teheti a helyszínt. A döntéshozók kiemelten fontosnak tartják, hogy a fejlesztések a valós igényekre épüljenek, ezért online is várják a javaslatokat. A kezdeményezés alakításában a fiatalok csütörtökön egy furmon személyesen is megoszthatják elképzeléseiket. Nem oszlatta fel magát a Horthy képviselőtestület a legutóbbi ülésén, miután a grémium többsége nemmel szavazott a javaslatra, olvasható a Vármegyei Napilapban. A belső viták miatt kezdeményezett indítvány elutasítása után a döntéshozók közös megegyezéssel folytatják a munkát. A település vezetői bíznak abban, hogy az ellentétek helyett a lakók érdekei kapnak főszerepet a jövőben. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: Be kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, ért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Az afrikai sertéspest is ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók, szigorú járványügyi szabályokat kell betartaniuk. Elszórt záporokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Egerben 25 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 14 fokig hűl a levegő. Holnap zivatarok is kialakulhatnak, előtte a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 30 fok is lehet, majd egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 6-a van szombat, és a legjobb zenéket bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé, úgyhogy nem kell izgulni, a jó hangulat garantált, ugyanis majd Armand van Heldennel indulunk, és szól majd a My My Mind, és beszélgetünk egy csillagászati randevúról, rádiózzunk együtt.
0: Best FM, a

Kestefem a legjobb zenék, jön a csillagászati rendezvú. Ritka és rendkívüli látványos égi jelenség tanújai lehetünk a napokban, június 5-e és 12-e között. A naprendszer két legfényesebb bolygója, a Vénusz és a Jupiter látszólagos közelségbe kerül egymással a nyugati égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a két égitest június 9-én kedden este produkálja a legszorosabb együttállást. Ezen az estén a Merkur is különleges pozíciót vesz fel, eléri a félfázist, amikor a bolygókorongnak pontosan a fele kap megvilágítást a naptól. Érdemes tehát a napokban, az estéken a csillagokat és az eget figyelni, ugyanis ilyen szépességeket láthatunk, ami bizony-bizony nagyon ritkán adódik. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz hamarosan velem a De La Soul, a Ring Ringgel, most viszont az LMC-vel és a Take Me to the Clouds Ablóval megyünk tovább itt a Best-en.

0: Bestefem a legjobb zenék, pár szót ejtsünk az időjárásról. Ma kifejezetten változékony, de alapvetően meleg nyárias nap áll előttünk. Déli részén az országnak este felé előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok, a csúcshőmérséklet pedig Budapesten 29 lesz, Zalaegerszegen 23, Pécsen 25, Székesfehérvár szintén 25, és végül Egerben 24 fok lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk tovább, csak jön egy rövid szünet, aztán a hírek után már itt is lesz velem a No Doubt, Gwen Stefani régi együttese, a Just a Girl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Átvették, de nem fizetik ki teljesen a cifrakapu út felújítását. Megszüntették a látogatási tilalmat Pétervásárán. 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Lezárult a műszaki átadás átvételi eljárás Egerben a Cifrakapu úton. A forgalmas Felsővárosi utcában jelentős útszélesítési és parkoló kialakítási munkálatokat végeztek a szakemberek. A beruházás részeként csaknem 50 új parkolóhely létesült a sűrűn lakott területen. Emellett megújultak a buszöblök is, ami komoly előrelépést jelent a környéken élőknek. A városvezetés a tervezett fejlesztéseket rendben elfogadta, azonban a kivitelezés során pluszban megrendelt kopóréteg csere aszfaltozását még vizsgálják a szakértők. A lakossági tapasztalatok és a vizsgálatok szerint az új aszfalt felület kissé egyenetlen, helyenként hullámos lett, így a döntéshozók az erre eső kifizetést a vizsgálatok lezárultáig visszatartják, közölte a város vezetése. A kivitelező helyi vállalkozással egyetértésben törekednek a megnyugtató szakmai megoldásra. Az új parkolókat és a megváltozott forgalmi rendet a lakosok már most biztonsággal használhatják a mindennapokban. Eltörölték a teljes körű látogatási tilalmat a Pétervásárán működő időskorúak gondozóházában, hívta fel a figyelmet a megyei hírlap. Az intézmény vezetése a korlátozások teljes feloldásáról döntött, miután a gondozottak és a dolgozók körében is megszűnt a korábban tapasztalt fertőzés veszély. A hozzátartozók a jövőben a megszokott rend szerint látogathatják szeretteiket az intézményben. A vezetőség ugyanakkor arra kéri a látogatókat, hogy a megelőzés érdekében továbbra is figyeljenek az alapvető higiéniás szabályok betartására. A légúti panaszokkal küszködő vendégektől azt kérik a szakemberek, hogy saját és hozzátartozóik védelmében halasszák el a látogatást. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Elszórt záporokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Egerben 25 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 14 fokig hűl a levegő. Holnap zivatarok is kialakulhatnak, előtte a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 30 fok is lehet, majd egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán jön a sportrovat, amiben nem másról lesz szó, mint a hamarosan rajtoló 2026-os labdarúgó világbajnokságról. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Fatboy Slim, a The Rockefeller Sanka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM.
1: Szakmai konferencia az élmény alapú tanítási módszerekről, tárlatvezetések az érsekségnél a múzeumok éjszakáján, újra lehet majd pályázni gazdaságátadására. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Terjednek a tapasztalatok az élmény alapú tanulásról. A komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait mutatták be a szakemberek az EGRI Egyetemen tartott tanácskozáson, számolt be róla az intézmény. A rendezvényen az Innovatív Tanulási Környezetek kutatócsoport tagjai is részt vettek, hogy megosszák a hallgatókkal a területen elért legújabb eredményeiket. A program célja a pedagógus képzés módszer

0: Tani megújítása, hogy egyre több tanuló érhessen el sikereket az iskolában, és csökkenjen a lemorzsolódásuk. A szakmai találkozón elhangzott, hogy a kidolgozott alprogramok sikeresen épülnek be a mindennapi oktatási gyakorlatba, amit a résztvevő partneriskolák tapasztalatai is megerősítenek. A kutatók és oktatók kiemelték a játékos és interaktív feladatok fontosságát a diákok motivációjának fenntartásában. Az esemény zárásaként a szakemberek vázolták a jövőbeni fejlesztési irányokat, amelyek tovább erősítik a módszertan hazai elterjedését. Rendhagyó programokkal csatlakozik az Egri Főegyházmegye a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény sorozathoz jövő szombaton. Tárlatvezetések indulnak a Bazilikában, az Érseki Palotában, a Pincerendszerben, valamint a közeli Bélapántfalvai apátságban is. A hangversenyekkel színesített kulturális sétákon a részvétel korlátozott, ami miatt előzetes regisztráció szükséges, közölték a szervezők. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
1: Termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
0: És most néhány szó az időjárásról. Elszórt záporokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Egerben 25 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 14 fokig hűl a levegő. Holnap zivatarok is kialakulhatnak, előtte a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 30 fok is lehet, majd egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hamarosan rajtul a 2026-os labdarúgó világbajnokság, jönnek a részletek, ugyanis ezt fogjuk egy kicsit körbejárni, csak egy perc erejéig, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, így június 6-án, 9 óra után, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a kezdés pedig Sophie Alix Backstory, jön a Murder on Dance Floor.
2: Best FM.

FM a legjobb zenék. Jövő héten csütörtöktől indul a labdarúgó világbajnokság, aminek idén először három ország adott hont, és egyenesen az amerikai kontinensre irányul a figyelmünk, ugyanis az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi meg ezt közösen, méghozzá nagyon durva, mert ez a sorrendben a 23. és egy kibővített mezőny van, 48 válogatott indul harcba a trófeáért. Rendhagyó időbeosztásunk is van, ugye ez az időeltolódás miatt van így egyébként. A közép-európai idő szerint a találkozókat az esti sávban 18 órától 23 óráig rendezik majd meg, illetve éjszaka éjféltől egészen reggel 6-ig bonyolítják le, úgyhogy érdemes tehát a képernyőre szegezni majd a szemünket jövő héten csütörtöktől, és a nyitás az Mexikóban lesz, és Mexikó játszik majd méghozzá egy nyitó meccset, úgyhogy nagyon nagy a felhajtás már most, mert egyébként idén lesz először majd a döntőbe halftime show is, erről is majd esetleg beszámolok a későbbiekben, a legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé most a folytatásba. Jön a Spice Girls csapata a Show You Will Be There-rel, na meg most a Pets and Small a Turnaround-dal itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, a Spice Girls csapata pörgetett föl mindenkit, ez volt a Show You Will Be There, a folytatásban megjön az a Sean Paul, aki felpörgetett minket élőben méghozzá múlt hónap elején, ugyanis itt járt Budapesten, és egy bombasztikus koncertet adott, a szívébe zártuk őt, ő is minket szerintem, és nézzük meg, hogy miért is volt akkora hatalmas buli az ő koncertjén. 53 évesen odarakta magát, és most meghallgatjuk tőle az egyik nagy régi kedvencünket, jön a Get Busy, ide a Bestre!

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új és állandó közösségi teret kapnak az egri fiatalok a belvárosban. Nem oszlatta fel magát Hort képviselőtestülete, támad az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Egész évben a fiatalokról és a közös élményekről szól a Fiatalok utcája Egerben. A június 19-én megnyíló kezdeményezés célja egy új közösségi tér létrehozása, írják Eger hivatalos oldalán. A belvárosi helyszínen kreatív akcióknak, ifjúsági programoknak adnak otthont a jövőben, miközben a helyi diákok saját ötleteikkel is formálhatják, milyen tartalommal töltsék meg azt. A tervek között közösségi ülőhelyek, üzenőfalak és egy különleges installáció kialakítása is szerepel, ami hosszú távon igazi találkozási ponttá teheti a helyszínt. A döntéshozók kiemelten fontosnak tartják, hogy a fejlesztések a valós igényekre épüljenek, ezért online is várják a javaslatokat. A kezdeményezés alakításában a fiatalok csütörtökön egy fórumon személyesen is megoszthatják elképzeléseiket. Nem oszlatta fel magát a Horthy képviselőtestület a legutóbbi ülésén, miután a grémium többsége nemmel szavazott a javaslatra, olvasható a Vármegyei Napilapban. A belső viták miatt kezdeményezett indítvány elutasítása után a döntéshozók közös megegyezéssel folytatják a munkát. A település vezetői bíznak abban, hogy az ellentétek helyett a lakók érdekei kapnak főszerepet a jövőben. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: Be kellett léptetni

0: Legfontosabb Európai Uniós és Magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány paladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, ért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban találhatók, a állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Az afrikai sertéspest is ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók, szigorú járványügyi szabályokat kell betartaniuk. Elszórt záporokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Egerben 25 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 14 fokig hűl a levegő. Holnap zivatarok is kialakulhatnak, előtte a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 30 fok is lehet, majd egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, indul a Best hétvége, június 6-a van szombat, és itt vannak velem a legjobb zenék, hogy mindenkit jó kedvre derítsenek így szombat délelőtt. Bekészítettem például az East 17-t, az It's Alright-tal érkeznek, majd az óra elsője pedig a Madison Avenue-jé. Szóval, who the hell are you?
2: Best

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép napot mindenkinek, június 6-a szombat van, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, ezen a napon van a svéd zászló napja, a legjobb zenéket pedig bekészítettem, hogy jól teljen a hétvége délelőttünk, itt lesz például velem Rob and Rez, a Got to the Getter, rázzák majd fel a hangulatot, most pedig egy hasonló stílussal, de egy nagyon nagy klasszikussal folytatom a Black Machine-től, jön a Jazz Machine, most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. Meredith Brooks és a Beach után egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk ezt a hangulatot. Itt lesz például velem Usher a Jelvel, na meg Carl Wolf és az Afrika is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, utána pedig az utolsó közös óránk, amiket természetesen megtöltöttem a legjobb zenékkel. Jön, ami még

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg gyorshajtó bukott le a fővárosban, csak akkor indul be a Jéger, ha nincs más megoldás. Startol az országos gidamentő program. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a trafiboxok Budapest 6 kerületében a múlt hónapban. Az Andrássy úton például 50 helyett 122-vel száguldott egy sofőr. 312.000 forintos bírságot postáztak neki. A rendőrség ismét jelezte, továbbra is rengeteg balesetet okoz a gyorshajtás, ezért a folytatásban is számíthatnak razziákra, sebességmérésekre az autósok. Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén Jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida

0: azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősuta találkoznak.
1: Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszán túlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezután az óra után lezárjuk a szombat délelőttől, ugyanis 11 óra múlt a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 6-a van, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem, hogy a jó hangulat is garantált legyen ebben az órában. Ezt teszi majd például a Bahaman, a Who Let the Dogs Out-tal, na meg most a Deep Dish, a Flashdance-el indulunk.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ember Márkék dolgozták át zseniálisan Damien Felen slágerét a Hogyan tudnék élni nélküled című filmbe. Ez volt az El kell, hogy engedj, a folytatásra pedig egy igazi nosztalgia, méghozzá 90-es évekből jön a Bahaman és a Who Let the Dogs Out.

0: Best FM a legjobb zenék, egy igazi nagy klubhimnuszt hallhattunk. Ez volt Alice DJ és a Better of Alone. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 6-a van szombat, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom ugyanezzel a nosztalgia hangulattal. Ugyanis bekészítettem már Kylie Minogue-ot, az In Your Eyes-al érkezik majd a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Na meg a rövid szünet után Tom Novi és Lima közöse is szólni fog, az már biztos, a Now or Never.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Kylie Minogue és az In Your Eyes, az én időm lejárt, úgyhogy átadom a stafétát Bénémet Diának, egészen este 6-ig ő hozza a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, méghozzá Night Shift jó voltából, mint ahogy a hét minden napján egyébként, este 6-tól 8-ig 2 óra mix, és hogyha szombat, akkor az R&B terítéken méghozzá ennek specialistája Slim Fit érkezik majd White Boy mellé a második órába, úgyhogy erre lehet számítani, ami a Best FM-et illeti a mai napon. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, kicsekkolok, utoljára indítom Rúzsa Magdit, ez a Na Na Na, itt a Besten. Visz hal, szép délután, jó étvágyat az ebédhez! Idős

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Különleges fájdalomkezelést kapnak daganatos betegek, vészjelzés már a termőföldeket is felfalja a beton, 50-es drogdílereket kapcsoltak le a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Speciális kezelést kaphatnak daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Onkológiai Intézet nemrég alakult munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Részletek Zelenai Ferenc fájdalomterapeutától, a munkacsoport vezetőjétől.
2: Speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál jöhet szóba az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívások szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni környezetünket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az útifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Június 6-a van, én pedig itt leszek, és egész délután adom a legjobb zenéket a mikrofonnál, Béné Meddia. Amivel pedig indítok, az pedig nem más, mint a Cosin 2001-ben megjelent slágere, a brit elektronikus trió egyik nagy sikere. Ez a Catch.

Bestefem, a legjobb zenék. Ma az országban 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk, már ami az időjárást illeti. Holnap többnyire napos, kellemes nyári idő valószínű, időnként gomoly felhőkkel. Az előrejelzések szerint csak néhol fordulhat elő futó zápor, a hőmérséklet délután 24 és 30 fok között tetőzik, estétől pedig az északnyugati szél ismét élénkebbé válhat, úgyhogy lehet bátran kinti programokat tervezni.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább, gyorsan nézzük az utakat. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést, ott a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki figyelmesen, óvatosan közlekedjen, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a sebességet korlátozó táblákat is. Megnyitották a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, és a 26-os kilométernél Herceghalomnál is elkezdődött a csomópont átépítése, így Budapest irányában lezárták a lehajtó ágat, jelenleg csak a felhajtó ág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhely, illetve ugyancsak az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt az egy óra, aztán hozom majd az Oliver Frommer's slágereit.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tanári teljesítményértékelés ősszel indul az egyeztetés. Ilyen még nem volt, netes csalókra figyelmeztetnek netes csalók, munkában a Virágos Magyarország zsűrije. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett a viadalra számos projekttel, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Történeten 8. sorozatban a harmadik sikeréért száll

0: Harcba a győri Audietto a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A mai elődöntőben a francia Brest-Bretagne lesz az ellenfél, a másik ágon a szintén francia Metz és a román Csesseme Bukarest csap össze. Holnap este a győztesek mérkőznek majd a végső diadalért. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszán túlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délután. 1 óra múlt néhány percen, én Béni Mattia vagyok, és megyünk tovább hamarosan Justin Timberlake slágerével. Hozom a Cry Me a River-t, na de itt lesz a Halott pénz is. Most pedig a Kings of Leon-t indítom, méghozzá egy 2008-as slágerüket, az egyik legnagyobb világslágerük szól, ami nem más, mint a You Somebody.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, George Michael és a Fast Love érkezik most a 90-es évekből. 1996-ban jelent meg az Older albumon, és az énekes egyik legismertebb 90-es évekbeli slágere lett. A felszínes kapcsolatok világáról szól, arról, amikor valaki nem komoly érzelmeket, hanem inkább gyors romantikát keres a dal részben. A Fast Love több országban is listavezető lett, és jól mutatja a George Michael kifinomult, érettebb korszakát a 90-es évek közepén. Ez szól most.

0: Beszefem a legjobb zenék. Híreket hoztam az M1-esről, Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között. A főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, úgyhogy figyelni kell ott is, illetve ugyancsak az M1-esen Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-es és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legváltozatosabb zenéket hallgatjuk a 90-es, novag a 2000-es évekből, úgyhogy érdemes maradni. A következő órában például ez is felcsendül majd.
2: Bárhogy kérném, úgysem felnél.
1: Az óra első dala pedig ez lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változatlanul hagyták Magyarország besorolását a vezető hitelminősítők. Felújítják a Velencei tó vízpótlását segítő tározókat. Női futógálát rendeznek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarország.

0: vannak a nagy hitelminősítők, mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítőkkel folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását, és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok, több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt, holnap Budapesten a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. A résztvevők 7 táv közül választhatnak, a kezdőktől a rutinos futókig. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Észak-nyugat felől szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél helyenként megélénkül. A maximum hőmérsékletek 25 és 30 fok között lesznek majd, hétfőn is hasonló időjárásra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És az a dal, ami arról szól, hogy valaki megjátsza magát mások előtt, és mennyivel egyszerűbb lenne, ha önmaga lenne. Innen a Complicated cím. Avril Lavigne 2002-es slágerével folytatjuk, ez volt az énekesnő debütáló kis lemeze, amivel azonnal világsztár lett. 2 óra múlt néhány perc, én Béni Meddia vagyok. Rádiózzunk együtt ebben az órában is.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Sing It Back, a Molokó egyik legismertebb dala, ami eredetileg 1998-ban jelent meg, de a Boris Dlugos által készített remix tette világsikerré, a szám a house és elektronikus zene egyik ikonikus darabja lett, különösen ugye a klubkultúrában az énekesnő Rosin különleges szenvedélyes hangja erősen hozzájárul a dal egyedi hangulatához, egyszerre érzéki és hipnotikus, ami miatt bizony a DJ-k egyik kedvence lett világszerte. A Sing It Back máig a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó dance slágere. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék, a Bagosi Brothers Company is legere kísért bennünket. 3 óra lesz mindjárt, vagyis jönnek a friss hírek. 50 Cent az In The Club-bal pedig nyitja majd a következő órát, érdemes maradni. Most pedig szól a Respect.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM.
2: Szakmai konferencia az élmény alapú tanítási módszerekről, tárlatvezetések az érsekségnél a múzeumok éjszakáján, újra lehet majd pályázni gazdaságátadására. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Terjednek a tapasztalatok az élmény alapú tanulásról. A komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait mutatták be a szakemberek az EGRI Egyetemen tartott tanácskozáson, számolt be róla az intézmény. A rendezvényen az Innovatív Tanulási Környezetek kutatócsoport tagjai is részt vettek, hogy megosszák a hallgatókkal a területen elért legújabb eredményeiket. A program célja a pedagógus képzés módszertani megújítása, hogy egyre több tanuló érhessen el sikereket az iskolában, és csökkenjen a lemorzsolódásuk. A szakmai találkozón elhangzott, hogy a kidolgozott alprogramok sikeresen épülnek be a mindennapi oktatási gyakorlatba, amit a résztvevő partneriskolák tapasztalatai is megerősítenek. A kutatók és oktatók kiemelték a játékos és interaktív feladatok fontosságát a diákok motivációjának fenntartásában. Az esemény zárásaként a szakemberek vázolták a jövőbeni fejlesztési irányokat, amelyek tovább erősítik a módszertan hazai elterjedését. Rendhagyó programokkal csatlakozik az EGRI Főegyházmegye a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény sorozathoz jövő szombaton. Tárlatvezetések indulnak a Bazilikában, az Érseki Palotában, a Pincerendszerben, valamint a közeli Bélapántfalvai apátságban is. A hangversenyekkel színesített kulturális sétákon a részvétel korlátozott, ami miatt előzetes regisztráció szükséges, közölték a szervezők. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
3: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összege kellett. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
2: És most néhány szó az időjárásról. Nem mindenhol zavartalan a napsütés Eger környékén, helyenként futózápor is előfordulhat, de jelentős csapadék ma már nem várható. A mai 25 fokos csúcsról éjszaka 14 fokra csökken a hőmérséklet. A következő napokban melegebb lesz, kedden már a 30 fokot is elérhetjük, a hét második felében azonban ismét hidegfront okoz esős, hűvösebb időjárást. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Gyönyörű szép felhőink vannak az égbolton, érdemes felfelé is nézni. 23 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Tegerben. Na de kezdjünk, mert jó dalok is vannak. Itt van Pitbull és Chris Brown, most a Best FM.
0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 24 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban Hittegerben. Megdupláztuk a reggeli hőfokokat. 12-13 fok körül volt a leghidegebb, vagy leghűvösebb a mai napon Hittegerben. Nagyon nagy különbségek nincsenek az országban. Talán annyi, hogy ki-ki robbanhatnak különböző helyeken zivatarok, záporok. Ezt a kirobbanást azért úgy kell érteni, hogy látványos ez. Tehát természetesen a szél is megerősödik, jönnek a csúnyábbnál csúnyább felhők, és akkor jön a csapadék. Hát ha felnéznek az égboltra, akkor ez nálunk nem igazán fordulhat elő, legalábbis a következő egy órában biztosan nem. Gyönyörű szép bárányfelhőink vannak, kék az ég, fehér felhőket, tényleg az óra elején is felhívtam a figyelmet, hogyha van egy kis idejük, akkor nézzék meg. Mi is rácsodálkoztunk már a gyerekekkel arra, hogy milyen szép kis felhők ki tudnak alakulni az égbolton. Na, nem is ez a lényeg, hanem a jövő, hogy mit hoz nekünk így időjárásilag. A holnapi napon mi nem, viszont tőlünk nem annyira messzire, itt a szomszédban, Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében van egy citromsárga riasztás, zivatarra, záporra, megerősödő széllel. Mivel itt vagyunk a közelben, ezért az sem kizárt, hogy nálunk is előfordul majd a délutáni órákban, hogy jöhet zápor, zivatar, de nem ez lesz a domináns. Tehát, hogyha százalékot kellene mondanom, akkor jóval azért olyan 20-30 százalék alatti az esélye most még annak, hogy ez kialakul, de ettől függetlenül azért jó tudni róla. Főleg azoknak, akik kirándulni mennek, és ne talántán átmennek a másik vármegyébe tőlünk keletre. Húzódik el, távolodik el az a hideg front, amelynek voltak azért itt hatásai az elmúlt pár napban, viszont ez a hideg front az a hideg front, amelyet egy kicsit még érezhetünk, főleg itt nálunk a keleti ország részben, mert erre felé távozik. Ilyenkor fordul elő többeknél, és nem csak azoknál, akik nagyon-nagyon érzékenyek, időjárás érzékenyek vagy frontérzékenyek, hanem többen is tapasztalhatják azt, hogy jöhet a vérnyomás probléma, ez a felle ingadozása, tehát magas is lehet, alacsony is lehet, görcsös panaszok is kialakul. Ha már görcsös panaszok, sajnos ide tartozik a fejfáj, a migrén is, ez azért többeknél előfordulhat, de szépen lassan megszűnik majd, és a holnapi napon lehet, hogy éppen azért fog fájni a fejünk, mert nagy lesz a napi hőingás. Mindig van valami, amire rá tudjuk ezt fogni, nem igaz? Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, de addig is jöjjenek a dalok. Ruzsa Magdi, előtte pedig íme a Simple Red, és az Ain't That a Lot of Love itt a 100,7-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: 15 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Eljött a köszöntés ideje, névnaposok, kiskedvencek és születésnaposok, ez most is a sorrend. Érdemes fülelni és figyelni, név szerint is jönnek az ünnepeltek. Bármikor csatlakozhatnak 0620 355 65 55-ös. Június 6-a van szombat, a Szintiák és a Norbertek a fő névnaposok, de vannak még névnapok a mai napra. Artemis, Artemisia, Szitta, Délia, Filip, Fülöp, Gilbert, Claudia, Claudius, Kolos, Kolozs, Lícia, Norberta, Norman és Norton nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ők is névnapot ünnepelnek, vagy ünnepelhetnek a mai napon. A Szintia egy görög eredetű név, a jelentése Artemis, holdistennő, a vadászat istennőjének mellékneve. Az állatvédelem a mindene a szintiáknak. Az a legnagyobb vágyuk, hogy létrehozzanak egy állatmenhelyet, és ott segítsenek mindenféle állatnak, nagyon-nagyon sok állatnak. Ezt a számmisztika mondja a Szintia név elemzése után. A Norbert egy germán eredetű férfi név, ami eredeti formájában Norbert volt, itt két R-rel a végén TH-val írva. A jelentése északi fény, mivel rendkívül jól kommunikálnak a Norbertek, nagyon jól tudnak bánni állítólag az emberekkel, érdemes ilyen területen elhelyezkedniük, olyan munka ideális számukra, amiben kamatoztathatják a diplomáciai érzéküket. Ezt mondja a numerológia, miután elemeztük a Norbert nevet. A kutyusok közül a Gizmo és a Nimród nevűek, a cicák közül ugyancsak a Gizmo és a Tódor nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Karfiol nevűek a mai nap névnaposai, Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, még mielőtt kiderül, hogy kik ünnepelnek szülinapot itt Egerben, nézzük, hogy milyen jellemző azokra az ikrekre, akik június 6-án születtek. Az erényeik, hogy nagyon kreatívak, eredetiek, virgoncok, a hibáik, hogy túlságosan idegesek, szórakozottak, álmodoznak, elég sokszor. Az egészségi állapotuknál a pánikbetegséget írja a nagykönyv, és az ízületi problémákat, hivatásnál, munkánál pedig az áll, hogy nagyon jók tanárnak, tanítónak, remekül írnak, tehát újságírónak, írónak, de a szociális munka is kiváló lehet számukra, legalábbis azon az oldalon is kutakodhatnak, és hogy kik ünnepelnek ma, Isten éltesse Agárdi Anettet nagyon-nagyon sokáig Felsőtárkányban. Biztos, hogy csodaszép fotók készülnek a mai napon is Anett jó voltából. Az angyalkánknak is ma van a születésnapja, Cöveg Zsuzsannának, nagy-nagy puszi neki, Isten éltesse. Hegymegi Kristóf is születésnapos, ő is június 6-án látta meg a napvilágot. Marc és Ildikónak is nagyon-nagyon sok puszit küldünk, akár csak Kis Istvánnak, Isten éltesse is nagyon jó egészséget. Ma van Molnár Balázsnak is a születésnapja, sok-sok puszi neki. Fajcsák Szabolcs is a mai nap szülötte, Isten éltessen, jó bulizást nektek. Bakosné Farkas Krisztina is június 6-ai, minden szépet és jót. Ma van Forgó Zsoltinak is a születésnapja. Remélem, hogy senkit sem hagytam ki, ha mégis jelezzék, hívjanak, vagy írjanak. Nálunk pedig újból dalok. Jön Oli Mörsz itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, holnap, vagyis vasárnap délelőtt 9 órától indul a 6. HRT Racing Eger Slalom, amely a Külsősor utcában lesz megtartva. Látványos autósport esemény, amely kiváló hétvégi programot kínál a sebesség és a benzingőz szerelmeseinek. A rendezvényen a pilóták egy aszfaltozott, bójákkal nehezített szlalompályán mérik össze a tudásukat a Gulf kupáért. A program kezdete az első futamot 9 órakor láthatjuk elrajtolni, a zárás pedig várhatóan az ünnepélyes díját adóval, majd délután 5 órakor lesz. Ez tehát a holnapi nap. 6. HRT Racing Eger Slalom a Külsősor utcában. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Átvették, de nem fizetik ki teljesen a Cifra kapuút felújítását. Megszüntették a látogatási tilalmat Pétervásárán, 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Lezárult a műszaki átadás átvételi eljárás Egerben a Cifra kapu úton. A forgalmas Felsővárosi utcában jelentős útszélesítési és parkoló kialakítási munkálatokat végeztek a szakemberek. A beruházás részeként csaknem 50 új parkolóhely létesült a sűrűn lakott területen. Emellett megújultak a buszöblök is, ami komoly előrelépést jelent a környéken élőknek. A városvezetés a tervezett fejlesztéseket rendben elfogadta, azonban a kivitelezés során pluszban megrendelt kopóréteg csere aszfaltozását még vizsgálják a szakértők. A lakossági tapasztalatok és a vizsgálatok szerint az új aszfalt felület kissé egyenetlen, helyenként hullámos lett, így a döntéshozók az erre eső kifizetést a vizsgálatok lezárultáig visszatartják, közölte a város vezetése. A kivitelező helyi vállalkozással egyetértésben törekednek a megnyugtató szakmai megoldásra. Az új parkolókat és a megváltozott forgalmi rendet a lakosok már most biztonsággal használhatják a mindennapokban. Eltörölték a teljes körű látogatási tilalmat a Pétervásárán működő időskorúak gondozóházában, hívta fel a figyelmet a megyei hírlap. Az intézmény vezetése a korlátozások teljes feloldásáról döntött, miután a gondozottak és a dolgozók körében is megszűnt a korábban tapasztalt fertőzés veszély. A hozzátartozók a jövőben a megszokott rend szerint látogathatják szeretteiket az intézményben. A vezetőség ugyanakkor arra kéri a látogatókat, hogy a megelőzés érdekében továbbra is figyeljenek az alapvető higiéniás szabályok betartására. A légúti panaszokkal küszködő vendégektől azt kérik a szakemberek, hogy saját és hozzátartozóik védelmében halasszák el a látogatást. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Nem mindenhol zavartalan a napsütés Eger környékén, helyenként futózápor is előfordulhat, de jelentős csapadék ma már nem várható. A mai 25 fokos csúcsról éjszaka 14 fokra csökken a hőmérséklet. A következő napokban melegebb lesz, kedden már a 30 fokot is elérhetjük, a hét második felében azonban ismét hidegfront okoz esős, hűvösebb időjárást. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 4 óra után, kellemes délutánt, balesetmentesed mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Van egy sebességmérés a Mátyás király végén. 0620 355 65 55, és hogyha bármit tapasztalnak az utakon, küldjék el, hívjanak, írjanak. Jön Segély, Saka Khan elsőként, itt a 100,7-en.
0: 100,7 Best FM.

Egy perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Jók a közlekedés időjárási feltételeit, de ne száguldozzanak. Mérik a sebességet a Mátyás Király úton itt Egerben. Ha bármilyen infójuk van, hívjanak, írjanak. Jön Madonna és a Give It To Me.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jövő héten pénteken este 6 órától rendezik meg a mozgás éjszakáját. Ez az egyik legnagyobb szabadidő sportesemény az országban, amelyhez idén is csatlakozik Eger. Ismét a sporté és az aktív kikapcsolódásé lesz az este. Ez tehát jövő hét péntek. Az esemény célja, hogy minél többen próbáljanak ki különböző mozgásformákat, fedezzék fel a sport közösségépítő erejét, és töltsenek el egy lendületes, aktív estét Egerben. A programok 6 órától indulnak, és több helyszínen, egészen az éjszakában nyúlóan várják az érdeklődőket. A mozgás éjszakája Egri programjainak központi helyszínei között lesz a sportcsarnok, az érsekkert, a stadion, és a városon áthaladó 15 kilométeres éjszakai kerékpártúra útvonala is. A kínálat rendkívül sokszínű lesz, a résztvevők többek között kipróbálhatják a street workoutot, a streetballt, a kispályás labdarúgást, a vívást, a szivacs kézilabdát, az ugrókötelet, a jogát, a pilateszt, a zumbát, a fitnesst, a trambulint, valamint különböző táncos és aerobik programok is lesznek. A küzdő sportok kedvelői sem maradnak program nélkül. Lesz birkózás, cselgáncs, ökölvívás, karate, thaibox, aikido, kempó, illetve ezeknek a kipróbálási lehetősége is. A csarnok előterében parasportokkal, vöröskeresztes programokkal, asztali tenisszel és tájfutással is készülnek. A hivatalos megnyitó este 7 órakor lesz a Kemény Ferenc sportcsarnokban, ahol közös flashmobbal és ugráló kötélsóval indítják el az estét. A program egyik látványos eleme lesz az este 9 órakor kezdődő fáklyás futás. Az érsekkertből szökőkúttal indulva, az érsekkert játszóterétől este 7:30-tól indul a 15 kilométeres éjszakai kerékpáros felvonulás, amely Eger utcáin halad majd át. A programok ingyenesen látogathatók, ugyanakkor a részvételhez regisztráció szükséges. mozgáséjszakája.hu. Itt találjuk meg a részleteket, és hogyha valaki lemaradt volna, hogy melyik sporttal mikor találkozhatunk, érdemes ellátogatni az egerhírek.hu oldalra, vagy a már említett, mert hogy itt is megtaláljuk külön Egert, mozgáséjszakája.hu. Érkezik a Szafri Duo itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, holnap, vagyis vasárnap délelőtt 9 órától indul a 6. HRT Racing Eger Slalom, amely a Külsősor utcában lesz megtartva. Látványos autósport esemény, amely kiváló hétvégi programot kínál a sebesség és a benzingőz szerelmeseinek. A rendezvényen a pilóták egy aszfaltozott, bójákkal nehezített szlalompályán mérik össze a tudásukat a Gulf kupáért. A program kezdete az első futamot 9 órakor láthatjuk elrajtolni, a zárás pedig várhatóan az ünnepélyes díját adóval, majd délután 5 órakor lesz. Ez tehát a holnapi nap. 6. HRT Racing Eger Slalom a Külsősor utcában. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Új és állandó közösségi teret kapnak az egri fiatalok a belvárosban. Nem oszlatta fel magát Hort képviselőtestülete, támad az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Egész évben a fiatalokról és a közös élményekről szól a Fiatalok utcája Egerben. A június 19-én megnyíló kezdeményezés célja egy új közösségi tér létrehozása, írják Eger hivatalos oldalán. A belvárosi helyszínen kreatív akcióknak, ifjúsági programoknak adnak otthont a jövőben, miközben a helyi diákok saját ötleteikkel is formálhatják, milyen tartalommal töltsék meg azt. A tervek között közösségi ülőhelyek, üzenőfalak és egy különleges installáció kialakítása is szerepel, ami hosszú távon igazi találkozási ponttá teheti a helyszínt. A döntéshozók kiemelten fontosnak tartják, hogy a fejlesztések a valós igényekre épüljenek, ezért online is várják a javaslatokat. A kezdeményezés alakításában a fiatalok csütörtökön egy fórumon személyesen is megoszthatják elképzeléseiket. Nem oszlatta fel magát a Horthy képviselőtestület a legutóbbi ülésén, miután a grémium többsége nemmel szavazott a javaslatra, olvasható a Vármegyei Napilapban. A belső viták miatt kezdeményezett indítvány elutasítása után a döntéshozók közös megegyezéssel folytatják a munkát. A település vezetői bíznak abban, hogy az ellentétek helyett a lakók érdekei kapnak főszerepet a jövőben. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
4: Be kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, ért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, a állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
3: Az afrikai sertéspest is ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók, szigorú járványügyi szabályokat kell betartaniuk. Nem mindenhol zavartalan a napsütés Eger környékén, helyenként futózápor is előfordulhat, de jelentős csapadék ma már nem várható. A mai 25 fokos csúcsról éjszaka 14 fokra csökken a hőmérséklet. A következő napokban melegebb lesz, kedden már a 30 fokot is elérhetjük, a hét második felében azonban ismét hidegfront okoz esős, hűvösebb időjárást. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, Recsknél mérik a sebességet, köszönjük szépen Jánosnak az infót, 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak. Jön a Super Stereo, elsőként pedig itt van Robin Schulz a Besten.
2: 100,7 Best FM.

0: 17 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa. Minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben és nagyon-nagyon gyorsan terjedhet. A következő időszakban helyenként várható ugyanis kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűz kockázaton. Ezzel indokolták az intézkedést. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá a vasút és a közútmenti fásításokban, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és a gaz égetés szintén nem engedélyezett. Nem minősül tűzgyújtás a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égőfej vagy elektromos grill használatát javasolják inkább. A fa vagy faszén több száz méter távolságban is okozhat sajnos tüzet. Erdőtűz.hu, katasztrófavédelem.hu, itt vannak még a tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról információk. Érkezik a Saloma de Bahia itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

zenék kezdődnek az R&B dalok. Ma este is, mint minden este, 6 és 8 óra között Night Shift itt a 100,7-en. Az első órában White Boy érkezik a Best FM DJ-nk, a másodikban pedig Slim Fittel szólnak a jobbnál jobb dalok. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A legnagyobb hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Nagy mennyiségű illegális dohányterméket foglaltak le. Futógála lesz csak nőknek holnap a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárca vezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítők folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is amúgy látja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is amúgy korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi Női Futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél többfelé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én korábbi

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat névén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így nevezte fel.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a vasútnál a balatoni nyári menetrend. Metallica láz a véradásokon, pénteken lesz országszerte a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére, keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Csak indokolt esetben lép működésbe az országos jégkármérséklő rendszer. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint akkor aktiválják a hálózatot, ha a meteorológiai előrejelzések alapján nagy eséllyel alakulhat ki jelentős károkat okozó jégeső. A rendszer Ezüst Judit kiuttatásával csökkenti a jégszemek méretét, így mérsékelheti a termésben és az ingatlanokban keletkező károkat. Óriási az érdeklődés a Metallica véradó akciója iránt, már be is teltek a helyek, mintegy 2000-en regisztráltak. A világhírű zenekar alapítványa a Magyar Vöröskereszttel együttműködve hirdetett véradást a jövő heti budapesti koncertek előtt. Az önkéntesek csütörtökön és pénteken adhatnak vért. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban. Lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. A szervezők 350-400 jármű érkezésére számítanak. Nyárindító sportfesztivál a pénteki mozgás éjszakáján a Hősök terén, a fővárosban és a Városligetben több mint 20 sportág várja ingyenesen az érdeklődőket. Lesz éjszakai futás az Andrássy úton, kerékpártúra, görkorcsolyázás, zumba, jóga, tollaslabda, valamint száp és sárkányhajózás is. A programhoz idén közel 100 település csatlakozik, sőt Erdélyben is rendeznek eseményeket. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és kötfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az oktatás legfontosabb kérdéseiről egyeztetnek. Kevesebb betonozás kellene országszerte, figyelmeztetnek szakemberek. A búvárúszó Törőcsik Zsófia újabb aranyérmet nyert Budapesten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Folytatódnak a tárgyalások az oktatást érintő legfontosabb kérdésekről. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének tájékoztatása szerint jelenleg is zajlanak az egyeztetések a kormányzat és az oktatási szereplők között. A megbeszéléseken egyebek mellett a pedagógus hiány mérséklése és a tananyag korszerűsítése is napirenden van. A résztvevők olyan javaslatokon dolgoznak, amelyek hosszú távon javíthatják a közoktatás működését. A tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják a folyamatba, hogy az ő véleményük is megjelenjen a döntés előkészítés során. 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni a környezetüket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívják a figyelmet, hogy a címzet vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó. Aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Két aranyéremmel zárta a budapesti szabadtüdős búvárúszó világbajnokságot Törőcsik Zsófia. A világjátékok győztes magyar klasszis a Duna Arénában az egyúszonyos dinamikus versenyszámban is világbajnok lett, miután egyetlen levegővétellel 278 métert teljesített. A második helyen a dél-koreai Oh Yekeum végzett 256 méterrel. Törőcsik a verseny után rádiónknak elmondta, a VB mentálisan komoly kihívást jelentett számára, különösen a sikertelen 220-os versenyszám után. Hozzátette, tudatosan levette magáról a nyomást, és nem a világcsúcsra koncentrált. A magyar búvárúszó a hét elején az uszony nélküli versenyszámban is aranyérmet nyert. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar, a szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok, délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvég első napja, és itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Kérem szépen, Michael Gray kezdi ezt az órát, ez a The Weeknd. Milyen igaz?
3: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik nálunk a Rednex és a Wish You Were Here. Ellentétben a megszokott pörgős country techno számokkal, mint például a Cotton Eye Joe, ez egy érzelmes, melankolikus popballada, ami egyben az együttes egyik legsikeresebb lassú dala. Nekem mondjuk annyira nem tetszik, de ez az én bajom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés zenekar tudja azt elmondani magáról, hogy a turnéjukon kövekkel dobálták meg őket a színpadon. Viszont a Nickelback ezt elérte, hogy miért, nem tudom, mondjuk elég furcsa véleményük van a világról, és ezt nem restek ki is mondani. Attól függetlenül kövekkel dobálni egy zenekart, szerintem az nem menő. A Photograph viszont az.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és érkezünk nálunk a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. A szám 2008-ban elnyerte a legjobb pop duo együttes teljesítményért járó Grammy-díjat, a szöveg egyszerre szól az átonyra futott szerelmi kapcsolatokról, és Adam Levin csalódottságáról, az akkori amerikai politikai helyzetről, de ebbe nem menjünk bele, hanem inkább zenéjünk. Jön akkor a Maroon 5.

0: A legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk egy amerikai rap lánycsapat, amely az egyik legikonikusabb slágerét hozta. Ez kérem szépen a TLC és a No Scrubs. 99-ben jelent meg a harmadik Fun Made című stúdióalbumuk vezető kislemezeként, és hát hetekig vezette a Billboard Hot 100-as listáját, plusz, ami nagyon fontos, hogy egy kulturális alapművé vált. Úgyhogy ennyit erről, inkább elindítom. TLC, No Scrubs, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre nagyobb a szárazság, már előidényi forgalom van a MÁV-nál a Balaton körül, fokozódik a pollen terhelés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre nagyobb területen okoz gondot a szárazság Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása miatt több térségben kritikusan kiszáradt a talaj, ami már a mezőgazdasági kultúrák állapotán is meglátszik. A legnehezebb helyzetben az Alföld és az ország északkeleti része van, ahol a növények fejlődését jelentősen visszaveti a nedvesség hiány. A gazdák szerint a terméshozamok is veszélybe kerülhetnek, ha nem érkezik jelentősebb csapadék. A következő napokban ráadásul tovább emelkedik a hőmérséklet, több helyen akár 30 foknál is melegebb lehet, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők és intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit sem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék az útifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban jelenhet meg a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. A nyári szezon közelettével bővült a balatoni hajóforgalom. A Bahart mától előidényi menetrendre váltott, így már mind a 16 személyhajó kikötőből indulnak járatok a Balatonon. Sűrűbben közlekednek a járatok a legforgalmasabb útvonalakon, és a menetrendbe bekapcsolódott Balatonszemes Alsóörs és Balatonalmádi is. Naponta járnak a hajók többek között a Siófok-Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, a Fonyód-Badacsony, valamint a Balatonboglár, Révfülep, Balatonlelle útvonalon. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és kötfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki indul egy újabb óra telepakolva a legjobb slágerekkel, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hanem indítom, mert nagyon sok van belőlük. Az órát kell is kezdi, ezt kérem szépen a Trick Me.
2: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem tudom ki, hogy van vele, de én már nagyon unom, hogy durván olyan negyed évente előjön egy hír a Spice Girlsről, hogy nem sokára újra összeállnak, aztán pár hét múlva ez a hír így elsikad, mert hogy valamelyik csaj kitalálja, hogy ő nem nagyon akar a többivel találkozni. Nem tudom, hogy miért csinálják ezt, kell a hírverés, vagy kell a marketing, a fene tudja, egy a lényeg, hogy azért hiányoznak az ilyen dalok és az ilyen előadók szerintem a zenei repertoárból. Spice Girls, Spice Up Your Life, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal alapját a legendás brazil gitáros és énekes Luiz Bonfá 1967-es Sambleiro című száma adja, melynek ritmusait Junior Jack egy picit modernebb köntösbe rakta, kicsit jobban lüktet, egy kis techno, és persze komoly ütemek, ez az E-Samba.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a kiadó eredetileg Loop Fiasco rappernek szánta a dalt, de a vezetőség nem volt elégedett az ő verziójával, így végül B.O.B. kapta meg, és húzott egy nagyot, mert felkérte Bruno Mars, hogy lépjen már ugyan be, és egy picit kollaboráljon vele. Megcsinálták, és hát tudjátok, mi lett belőle, egy igazi világsláger. Jön a Nothing

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Szombat este van, úgyhogy szerintem a biztonság kedvére ezt nyomatékosítsuk, és hát jön egy dal, ami pontosan ezt teszi. Kali Williams és Money Love közöse, a Saturday, Mouse T egy picit azért megvabrálta. Csak a biztonság.

0: Come on. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A nagy nemzetközi hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Futógála lesz csak nőknek, holnap a fővárosban egyre melegebb időre kell készülni. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárca vezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítőkkel folytatott egyeztetéseken bemutatott a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítész nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is Samu látja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is Samu korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél többfelé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a nagy helyzet, hogy 2 óra már el is ment, de van még hátra 2, úgyhogy mindenki nyugodjon le szépen. Indítom is a dalt meg a sort, a kezdés pedig az isteni Mojo-é, ez a Chillin.
0: Ez a Night Shift, a

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Robert névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni az Ariennek-et, az Adriánékat, az Énokokat, a Roberteket, és a biztonság kedvéért a Robinokat és a Seherezádékat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap mindenféleképpen köszönsd fel, és pont, mondjuk küld neki egy dalt, mint a következő Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

0: Yeah!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő felvétel kiemelt helyet kapott a 2012-ben bemutatott látványos Street Dance 2 című táncos filmben, és hát nagyjából ennek is köszönheti a sikerét. Na meg annak, hogy egy igazi rossz fiú a gyölő, és igazi rossz fiúkról szól. Ez Tayo Cruz és a Troublemaker.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nehéz azt kimondani, de Madonnának volt olyan dala, amit Amerikában annyira nem szerettek. Ettől függetlenül Európában meg mindenhol máshol tarolt, de valamiért az American Pie Amerikában nem nyerte el az emberek tetszését. Így járt. Hát azért gyertyát nem fogunk érte gyújtani. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik nálunk az Ace of Base és a Life is a Flower, ami 1998-ban a legtöbbet játszott rádiós dal volt Európában és az Egyesült Királyságban. Emellé még ezüstlemez minősítést is kapott a kiemelkedő eladások után. Hát mi lehet egy sikeres dal, ha nem ez?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát induljon a szombat utolsó órája, kérem szépen. Tele vagyunk jó zenékkel, úgyhogy ezügyben nem kell aggódni, azért viszont igen, hogy nagyon gyorsan telik az idő. Pink ez most nálunk, ez kérem szépen a Stupid Girls. Na gyere!
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és azt javaslom, hogy nézzük meg, holnap milyen idő vár ránk. Na, vágjunk ki, és belekérem szépen, 18 fokra ébredünk, és napközben durván olyan 27 fok lesz, de a biztonság kedvéért esni fog az eső, pontosabban záporok, zivatarok várhatóak. Jaj, de jó nekünk! Na, de nem baj, mert a legjobb zenék itt vannak kárpótlásként. Jön a Faith No More, és az Easy. No.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő hölgynek három dologra van szüksége ahhoz, hogy elképesztő slágereket írjon. Egy zongora, egy ceruza, és a biztonság kedvéért egy papír, hogy valamire ugyebár fel lehessen írni a lirikus részeket, na persze a dalszöveget. Ennyi. Ő Alicia Keys, és jön tőle a No.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, egy az, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, kettő pedig, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ami a Best FM, Best FM Magyarország, esetleg a Best FM Hungary-re hallgat. Na kérem szépen, ezeket kéne megkeresni, ezeket kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk most az isteni Tom Jones, kiegészülve a Cardigans-szal, ez a Burning Down the House.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt van a búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este jövök vissza, remélem ti is. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.